0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét, új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés. Folytatódik a meleg, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. A péntek reggeli üzemi balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt. Egy életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem klinikai központjába. Rajta kívül még egy súlyos és két könnyebb sérültet is Debrecenben látnak el. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás továbbra is tart, további 5 sérültet Miskolci kórházban ápolnak, közölte a Dehír portál. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés, több városrészben is új elnevezések kerülhetnek fel a térképre, köztük olyan is, amely a régi debreceni cserépvetők emlékét őrizni. A Bellegelő kertben a Zádor utcából nyíló utcakasz a szomszédos Hűvös utcához igazodva a Friss utca nevet kaphatja. Pallagon a régi Sárkút tanya emlékét őrizheti majd a Sárkút utca, míg Nagy Sándor telepen a Kishegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő területet nevezhetik el Cserépvető utcának. Emellett több meglévő utca folytatása is az eredeti nevet viselheti tovább, például a Gyalog, a Gizella és az Óiskola utca esetében. A végső döntést a közgyűlés hozza meg csütörtöki ülésén, írja a Dehír. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. 37 csapat versengett a DKV és a Debreceni Egyetem közös kétnapos projektjén, ahol a városi mobilitás kihívásaira kerestek megoldásokat. A résztvevők többek között azt vizsgálták, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az autózással szemben, illetve hogyan fejleszthetők a megállók kényelmi és akadálymentesítési szempontból. A versenyzők nyílt adatok és mesterséges intelligenciát is használtak az ötleteik kidolgozásához. A szervezők szerint a jelentkezők száma és a megoldások színvonala is felülmúlta a várakozásokat, közölte rádiónkkal az Unideb. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak el. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
3: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek, Bács Zalán csatlakozott a Lokihoz. A debreceni szakember azt mondta, gyermekkora óta a klub szurkolója, és célja, hogy még erősebb kapcsolatot építsen a DVSC, valamint a város és a fiatalok között. Bács Zalán korábban kommunikációs munkatársként már dolgozott a klubnál, az elmúlt időszakban pedig a Matchday Fesztivál szervezésében és az egyetemi közösségépítésben is részt vett. Tervei között szerepel az aktívabb szurkolói közösség kialakítása, a meccsnapi élmény fejlesztése és új közösségi programok indítása. Közben a DVSC az új szezonra is készül, a klub két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét, aki várhatóan külföldről érkezik, közölte a futballklub. Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: A legismertebb pünkösdi népszokások közé tartozik a pünkösdi királyválasztás. Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést, gyereknapi élményjárattal készül a DKV. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
3: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a

környezetbarát közlekedést segíti, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja, és könnyebbé teheti a település részek elérését. A projekt várhatóan jövő év végére készülhet el, írja a HAON. Gyereknapi élményjárattal készül a hétvégére a Csokonai Nemzeti Színház és a DKV Debrecenben. Május 30-án és 31-én az egyes villamos vonalán a Dzsungel könyve hangulata elevenedik meg különleges díszletekkel és szereplőkkel. A gyerekek az őserdő világát fedezhetik fel a feldíszített szerelvényeken, sőt egyes járatokon Maugli történetének szereplőivel is találkozhatnak. A nagyállomásról a reggeli órákban induló villamosokon bagira és K vezeti végig az utasokat a dzsungeltúrán. A program ingyenes, de az élményjáratokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mutat rá a Hajdú Press. Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: zene lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Nos, a közelmúltban talán nagyon is elfoglalták a személyes ügyei, nem maradt ideje arra, hogy másokkal is törődjön. A pünkösdi hétvégén vélhetőleg megváltozik a dolgokhoz való hozzáállása. Mika, ne foglalkozzon a külsőségekkel, csak az értékekkel. Próbálja felismerni a valódi érzelmeket, a magáét és másokét is. Ikrek, csupa jót ígérnek a csillagok, szeretetteljes légkörben játszva végezheti mindazt, ami önre vár. Rák, frissnek, energikusnak érezheti magát, a legjobb, ha az aktivitását egy program megtervezésénél hasznosítja. Oroszlán, ha nyitott szemmel jár a világban, minden új információt és tapasztalatot a saját hasznára tud fordítani, ne ragaszkodjon a véleményéhez, kövesse rugalmasan a változásokat. Tűz, segítőkész barátok igyekeznek levenni a válláról a gondokat, ebben a mostani időszakban zavartalanul készülhet az újabb próbatételekre, vagy élvezheti az élet örömeit. Mérleg, a pünköst segít megtalálni a megfelelő gondolatokat akkor, amikor a legnagyobb szüksége van erre, hozzájárul a jobbnál jobb ötletek megszületéséhez is. Skorpió, egy kevés diplomáciai érzékkel sok kellemetlenséget elkerülhet, sértődékeny barátaival bánjon finoman, ha szerelmi élete összekavarodott, ne csodálkozzon, öntette bonyolultá. Nyilas, miközben folyton biztonságra vágyik, előfordulhat, hogy kockázatos kalandokba keveredik, ez bizony ellentmondásos helyzet, igyekezzen tisztába jönni önmagával. Bak, jobbnál jobb munka lehetőségek között válogathatna, de mégis amellett marad, amelyik szerényebb pozícióval és kevesebb fizetéssel jár. Nem lehet, hogy kevés önben az ambíció? Vízöntő, fura viselkedés lett úrrá önön, mindent kitalál, hogy magára irányítsa a figyelmet, talán unatkozik. Malak, a bolygó kedvezően befolyásolják a párkapcsolatát, valamint minden olyan tevékenységet, amely másokkal való együttműködést igényel, a népszerűségét a jó természetének köszönheti.

0: on sugar.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét, új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés. Folytatódik a meleg, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. A péntek reggeli üzemi balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt. Egy életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem klinikai központjába. Rajta kívül még egy súlyos és két könnyebb sérültet is Debrecenben látnak el. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás továbbra is tart, további 5 sérültet Miskolci kórházban ápolnak, közölte a Dehír portál. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés, több városrészben is új elnevezések kerülhetnek fel a térképre, köztük olyan is, amely a régi debreceni cserépvetők emlékét őrizni. A Bellegelő kertben a Zádor utcából nyíló utcakasza a szomszédos Hűvös utcához igazodva a Friss utcanevet kaphatja. Pallagon a régi Sárkút tanya emlékét őrizheti majd a Sárkút utca, míg Nagy Sándor telepen a Kishegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő területet nevezhetik el Cserépvető utcának. Emellett több meglévő utca folytatása is az eredeti nevet viselheti tovább, például a Gyalog, a Gizella és az Óiskola utca esetében. A végső döntést a közgyűlés hozza meg csütörtöki ülésén, írja a Dehír. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az országos vízügyi

0: folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on, pünkösd vasárnap is itt vagyunk, 8 óra után ébresztek mindenkit az éteren keresztül, bár én azt gondolom, hogy a mai nap biztos vagyok benne, hogy leginkább a pihenési lesz majd a főszerep. Egészen délután 2 óráig együtt lazítunk ezen a hosszú hétvégén és a vasárnap délelőttön. Jönnek érdekességek, pünkösdi hagyományok és persze a legjobb zenék. Bízom benne, hogy együtt rádiózunk ma is. Morvai Szűcs Enikő vagyok, jó reggelt!

Jó reggelt mindenkinek, Debrecen zenei kedvencei szólnak így pünkösd vasárnap is, és egy egészen érdekes dolog, amit így az ünnepek kapcsolatban szeretnék elárulni, hogy a pünkösd neve a görög Pentekoszti szóból ered, ami ugye az 50-et jelenti. Húsvét után az 50. napot ünnepeljük ma. Ez nyilván senkinek sem újdonság, de régen ilyenkor tartották a pünkösdi királyválasztást is. A legerősebb legény egy évig különleges előjogokat kapott a faluban. Na azért ma a munkahelyett inkább a pihenés jár mindenkinek, meg persze a kikapcsolódás és a feltöltődés. Remélem, hogy sokan így fognak élni ezekkel a lehetőségekkel. Hallgassanak minket akár online is www.vesztefemdebrecen.hu. Jó reggelt mindenkinek!

0: Debrecen zenei kedvencei szólnak pünkös vasárnap is itt a Best FM-en a 104.6-on, és ugye pünkös hétvégén változnak az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok közlekedési rendje. Ma az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok, úgyhogy így tudunk A-ból B pontba eljutni a dkv.hu oldalon. Egyébként minden információt megtalálhatunk. Csak óvatosan, figyelmesen és türelmesen közlekedjünk az utakon. Hogyha útinformációt tudnak nekem mondani, akkor mindenféleképpen csörögjenek 500-540 vagy írjanak 39-33-104-6. Úton útfélen csak a Best FM, és persze vigyázzanak egymásra.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye a Pupilla Optika támogatja. Pupilla

Köszöntjük Vanessa nevű hallgatóinkat! A Vanessa angol eredetű női név, Jonathan Swift irodalmi névalkotása. A név legismertebb tulajdonosai többek között Vanessa May hegedűművész, Vanessa Williams amerikai énekesnő, színésznő, az első fekete Miss Amerika, Vanessa Paradis francia énekesnő, színésznő, és nem utolsó sorban ön kedves Vanessa, aki most a rádiót hallgatja.

Köszöntjük Eszter nevű hallgatóinkat. Az Eszter női név, héber vagy perzsa eredetű bibliai név, amelynek kettős jelentése van. Egyrészt Mirtus, másrészt csillag, bájos fiatal lány. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Csákányi Eszter, Ónodi Eszter, Nagykálózi Eszter színésznő, Győrvári Eszter újságíró és ön kedves Eszter, aki a rádiót hallgat.

Köszöntjük Eliza nevű hallgatóinkat! Az Eliza női név, amely az Elizabeth magyarul Erzsébet német név rövidüléséből származik. Talán a legismertebb viselője a névnek Ernyes Eliza, illetve Eliza Bennett színésznők, és nem utolsó sorban ön kedves Eliza, aki a rádiót hallgat.

0: Kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Hamarosan ezzel a dallal folytatjuk.
3: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. 37 csapat versengett a DKV és a Debreceni Egyetem közös kétnapos projektjén, ahol a városi mobilitás kihívásaira kerestek megoldásokat. A résztvevők többek között azt vizsgálták, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az autózással szemben, illetve hogyan fejleszthetők a megállók kényelmi és akadálymentesítési szempontból. A versenyzők nyílt adatok és mesterséges intelligenciát is használtak az ötleteik kidolgozásához. A szervezők szerint a jelentkezők száma és a megoldások színvonala is felülmúlta a várakozásokat, közölte rádiónkkal az Unideb. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fülbe, és megpróbálnak erre. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
3: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek, Bács Zalán csatlakozott a Lokihoz. A debreceni szakember azt mondta, gyermekkora óta a klub szurkolója, és célja, hogy még erősebb kapcsolatot építsen a DVSC, valamint a város és a fiatalok között. Bács Zalán korábban kommunikációs munkatársként már dolgozott a klubnál, az elmúlt időszakban pedig a Match Day fesztivál szervezésében és az egyetemi közösségépítésben is részt vett. Tervei között szerepel az aktívabb szurkolói közösség kialakítása, a meccsnapi élmény fejlesztése és új közösségi programok indítása. Közben a DVSC az új szezonra is készül, a klub két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét, aki várhatóan külföldről érkezik, közölte a futball.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között és autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.

Debrecen zenei kedvencei szólnak Pünkösd vasárnap is itt a 104.6-on, és hát pünkösdi hagyományokról is lesz szó a következő egy órában. Például képzeljék el, hogy régen ugye pünkösdkor feldíszítették a házakat zöld ágakkal, azért, mert úgy hitték, hogy szerencsét és bőséget fog hozni. Hát ma már én azt gondolom, hogy maximum egy ilyen balkonládával próbálkozunk, ugye? Vagy veszünk egy új szobanövényt, amit aztán két hét múlva elfelejtünk locsolni. Pedig nagyon hálásak a növények, és gyönyörűek tudnak lenni, úgyhogy tisztelet a kivételnek. Én például most ragyogtattam be a mi erkélyünket, mert totálisan virágmániás lettem, és mindenhová teszek egy-egy növényt, a lakás is tele van vele, úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri őket gondozni, megéri őket nevelgetni. Egyébként a pszichológusok szerint tényleg jobb kedvre derít minket a zöld környezet, szóval lehet, hogy egy növény nem old meg mindent, de azért valamennyit segít, még akár a hangulatunkban is. Szuper napot, Debrecen!

Debrecen zenei kedvenceit játszunk itt a 104.6-on pünkösd vasárnap is. Ma pünkösd ünnepét tartjuk, ugye, ami a keresztény hagyományok szerint a húsvét utáni 50. napon érkezik, és ez az ünnep a Szentlélek eljövetelére emlékeztet, ugyanakkor már sokkal többet is jelentennél. Ugye a tavasz lezárását, a nyár közelettét is, egy olyan hosszú hétvégét, amikor sokan végre megállnak egy pillanatra a rohanásban. Legalábbis remélem, hogy így van. Mert ilyenkor előkerülhetnek a családi programok, a kirándulások, a nagy beszélgetések, a közös ebédek, és hát sok településen még mindig élnek a régi pünkösdi népszokások is, amelyek a közösségről, az összetartozásról és az ünneplésről szólnak. Úgyhogy remélem, hogy így töltik ezt a mai napot, és persze velünk a Best FM-ben, itt a 104.6-on.

3933106, ide várom az útinformációkat, hogyha valahol elcsípnek egy trafit, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem, de csak is óvatosan, figyelmesen, türelmesen közlekedjünk a gyorsforgalmi utakon, azért a hosszú hétvégére való tekintettel valószínűleg sokkal többen lesznek, illetve a nagyobb kirándulóhelyek környékén is figyelmesen közlekedjünk. És hát ugye pünkösd vasárnap van, a háromnapos ünnepi hétvége talán legnyugodtabb napja a mai, én azt gondolom. Ilyenkor sokan már nem a rohanásra, hanem leginkább a feltöltődésre próbálnak koncentrálni, és ugye a jó idő miatt nagyon sokan választják a szabadtéri programokat. Egy erdei séta, egy kirándulás, vagy akár egy családi piknik is tökéletesen belefér ebbe a napba. Ez szerintem az a fajta vasárnap, amikor kicsit minden lelassul, és teret kap a pihenés, meg a beszélgetések, és az együtt töltött idő, úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek a mai napra, és persze hallgassanak minket a Best FM-et, itt a 104.6-on.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: A legismertebb pünkösdi népszokások közé tartozik a pünkösdi királyválasztás. Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést, gyereknapi élményjárattal készül a DKV. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
3: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ahol nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
2: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb biciklis útvonalak épülhetnek egészen Hajdúdorogig. A beruházás a Top Plus program csaknem 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. A tervek szerint új kerékpárút szakaszok készülnek, emellett több meglévő útvonalat is korszerűsítenek majd. A fejlesztés nem csak a környezetbarát közlekedést segíti, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja, és könnyebbé teheti a település részek elérését. A projekt várhatóan jövő év végére készülhet el, írja a HAON. Gyereknapi élményjárattal készül a hétvégére a Csokonai Nemzeti Színház és a DKV Debrecenben. Május 30-án és 31-én az egyes villamos vonalán a Dzsungel könyve hangulata elevenedik meg különleges díszletekkel és szereplőkkel. A gyerekek az őserdő világát fedezhetik fel a feldíszített szerelvényeken, sőt egyes járatokon Maugli történetének szereplőivel is találkozhatnak. A nagyállomásról a reggeli órákban induló villamosokon Bagira és K vezeti végig az utasokat a Dzsungel túrán. A program ingyenes, de az élményjáratokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mutat rá a Hajdú Press.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészség.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
9: Sziasztok, én Richie P vagyok.
10: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk
11: az Animal Cannibals.
12: Ide egyszer ment.
13: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.

Debrecen zenei kedvencei 10 óra után, és itt a 104.6-on a vasárnap délelőttben, és hát Debrecenben is, a környéken is, a pünkösdi hosszú hétvégén bőven tartogatnak programokat nekünk, főleg azoknak, akik mondjuk a szabadtéri kikapcsolódást keresik. A Nagyerdő és környéke is központi szerepet kap, várják a vendégeket, akár egy jó kis termál, wellness fürdő, sauna szeánsz és minden egyéb. Ilyenkor egy kicsit szerintem lelassul a város, és tényleg csak a pihenési a főszerep. Ugye a családosoknak több lehetőség jut, a Zsuzsi Erdei Vasút külön pünkösdi programokkal, meg gyermeknapi programokkal készült, ahol az erdei kisvasút élmény mellett gyerekprogramok, állatbemutatók, kézműves foglalkozások is színesítik a napot hármas hegy alján. Ez tipikusan az a program, ahol a természet és a játék, a kikapcsolódás egyszerre van jelen. De hogyha valaki inkább mondjuk egy igazi vidékies családi hangulatot keres, akkor a Salánki Farm is tökéletes választás. Debrecen Halláb térségében állatsimogató, lovaglás, ugrálóvár, gyerekprogramok, nagyon sok minden van. Ezek a helyszínek egyébként ilyenkor tényleg egy-egy egész napos családi élményt tudnak adni. Aki pedig mondjuk inkább a városesti hangulatot választaná, annak a nagyerdei víztorony környéke lehet egy jó célpont, ugye itt általában élő zenés estek, DJ programok színesítik a pünkösdi hétvégét is. Ez már inkább az a lazább esti kikapcsolódásról szól. Barátokkal, jó időben, szabadtéren, tökéletes, mint egy kis minifesztivál Debrecen szívében.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Most, a közelmúltban talán nagyon is elfoglalták a személyes ügyei, nem maradt ideje arra, hogy másokkal is törődjön, a pünkösdi hétvégén vélhetőleg megváltozik a dolgokhoz való hozzáállása. Mika, ne foglalkozzon a külsőségekkel, csak az értékekkel. Próbálja felismerni a valódi érzelmeket, a magáét és másokét is. Ikrek, csupa jót ígérnek a csillagok, szeretetteljes légkörben játszva végezheti mindazt, ami önre vár. Rák, frissnek, energikusnak érezheti magát a legjobb, ha az aktivitását egy program megtervezésénél hasznosítja. Oroszlán, ha nyitott szemmel jár a világban, minden új információt és tapasztalatot a saját hasznára tud fordítani, ne ragaszkodjon a véleményéhez, kövesse rugalmasan a változásokat. Tűz, segítőkész barátok igyekeznek levenni a válláról a gondokat, ebben a mostani időszakban zavartalanul készülhet az újabb próbatételekre, vagy élvezheti az élet örömeit. Mérleg, a pünköst segít megtalálni a megfelelő gondolatokat akkor, amikor a legnagyobb szüksége van erre, hozzájárul a jobbnál jobb ötletek megszületéséhez is. Skorpió, egy kevés diplomáciai érzékkel sok kellemetlenséget elkerülhet, sértődékeny barátaival bánjon finoman, ha szerelmi élete összekavarodott, ne csodálkozzon, öntette bonyolultá. Nyilas, miközben folyton biztonságra vágyik, előfordulhat, hogy kockázatos kalandokba keveredik, ez bizony ellentmondásos helyzet, igyekezzen tisztába jönni önmagával. Mag, jobbnál jobb munka lehetőségek között válogathatna, de mégis amellett marad, amelyik szerényebb pozícióval és kevesebb fizetéssel jár. Nem lehet, hogy kevés önben az ambíció. Vízöntő, fura viselkedés lett úrrá önön, mindent kitalál, hogy magára irányítsa a figyelmet, talán unatkozik. Malak, a bolygó kedvezően befolyásolják a párkapcsolatát, valamint minden olyan tevékenységet, amely másokkal való együttműködést igényel, a népszerűségét a jó természetének köszönheti. I'm a

Boyzzal után is játszom a zenei kedvenceket itt a Best FM vasárnap délelőttjében. Pünkösd vasárnap van, és hát szerintem nagyon sokan a szabadtéri programot választják, és ma öltözhetünk igazi nyárias lengem módon, ugyanis akár 30 fokot is mutathat a hőmérő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, úgyhogy mindenféleképpen figyeljünk a bőrünk védelmére, ugye ilyenkor már nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak az arcunkat, mondjuk ne csak arcfényvédőt használjunk, ami ugye az év 365 napján nagyon-nagyon fontos, hanem ilyenkor már tényleg nyugodtan, bátran kenjük be magunkat naptejjel, nyilván a gyerekeket legfőképpen, de saját magunkat is, főleg, hogyha valamilyen olyan szabadtéri programra megyünk, ahol tényleg tűz a nap folyamatosan. De nem csak ott, hanem egyébként az árnyékban is ugyanúgy simán le tudunk barnulni, leéghetünk, főleg, hogyha ilyen nagyon-nagyon meleg van, meg a szeles időben ugye még jobban. Úgyhogy a bőrünk védelme nagyon-nagyon fontos, mindemellett persze a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztás és leginkább víz, és nem cukros üdítő, vagy kávé, vagy alkohol, abszolút nem erre gondolok, mert hogy amikor a megfelelő folyadékfogyasztásról és folyadékpótlásról beszélünk, akkor az minden esetben víz kell, hogy legyen. Úgyhogy berobban itt a nyári időszak, a tavasz végén, a tavasz utolsó napjaiban, így búcsúzik tőlünk a május.

Pünkösd vasárnap sem felejtettem el a születésnaposokat, úgyhogy érkezik már is a köszöntésük, mert valaki el fog vinni tőlünk egy tortát, de nagyon sokan esélyesek rá. Kóródi Attila mindenféleképpen, a családja azt írta nekem, hogy mindenkinek kell egy ilyen Attila, mint a miénk, mindent megcsinál, amit megkérünk tőle. Köszönti a családja Léna, párja, Julcsi, papa, mama, de ettől függetlenül tényleg mindenki, aki szereti. Boldog születésnapot kívánunk, reméljük, hogy lesz torta. Az esély megvan rá. Hadházi Szilviát az apukája nevezte, azt írja, hogy a dolgos hétköznapokban egy kicsit álljon meg egy pillanatra, apa szeretne köszönteni a tudjuk hanyadik születésnapodon. Sok energiát a tanuláshoz és a munkában is. Aztán Zudor Lajos is ünnepel, a felesége köszönti, szeretettel köszöntjük a férjemet, 3 gyermeke és a 4 unokájával papa szüli napján. Nagyon szereti az unokáit, mindig viccelődik velük, és az állatok szeretete egész élete végéig kíséri, amíg buszsofőrként dolgozott is, voltak állatai. Mogyorús Tibort párja és a családja nevezték, nagyon szereti a motorokat és az unokákkal együtt tölteni sok-sok időt. Pirkov András Imre is ünnepel, a felesége és a 3 gyermeke köszöntik, ő nagyon precíz, igazi ezermester. Nagy Rolandot a családja és a barátai a 30. születésnapján Isten éltessen sokáig. Beri Vilmost a felesége és a gyermekek, na 40-en. A világ legjobb apukája, köszönjük, hogy vagy nekünk. A szeretett hobbija a peca, és egész nap a bogrács mellett ül, és főzi a büdös kukoricát, hűségesen kavargatja. Ezt írta nekem a család, úgyhogy ezt nem én írtam, nem én mondom, Isten éltessen Vilmost. Ternyeiné Dorogi Mónika is ünnepel. A férje Zsolt írta nekünk, hogy a feleségem nagy Best FM hallgató, és szeretnénk őt meglepni a 2 kislányunkkal. Biztos vagyok benne, hogy nagyon örülne neki, minden reggelét a Best FM bekapcsolásával kezdi, és üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük. A világ legjobb felesége és anyukája, boldog születésnapot kívánunk neki. Móni, hát ölelünk téged innen is a Best FM rádióból, és köszönjük szépen a figyelmedet, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Zsolt és a 2 kislányod, Titanilla és Kamilla is köszönt. Bányász Kata is ünnepel, az anyósáik nevezik. Mindenben a jót keresi, kedves segítőkész ember. Drága Katánk, Isten éltessen. Perge Leventét Bújdosó Mónika nevezte. Levente a kora ellenére belevihető mindenféle tanulásba, tavaly érettségizett, most pedig egy angol tanfolyamon tett sikeres vizsgát május 1-én, és büszkén angolozik is. Na hát akkor Levi, soha nem késő elkezdeném. Újvári Sándort pedig a gyermekei Dani és Regi és a felesége Reni köszöntik, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. Isten éltesse a mai nap ünnepeltjeit, de hogy ki fogja elvinni a tortát, az mindjárt kiderül, mert hogy a kisangyal cukrászda nyereményét csak egy valaki tudja elvinni, ő pedig nem más, mint...

0: Halló, Ecsedi Évával beszélek?
1: Igen.
0: Kedves Éva, na hát mi a terv a mai napra ebben a csodálatos időben?
1: Hát egy kis házi munka, azt hiszem.
0: Házi munka? Hát ezt meg ne halljam ezen a gyönyörű napon.
1: Hát valószínű ez lesz. Egy kis pihi.
0: Egy kis szülinapozás esetleg?
1: Hát a szülinapozás az igen.
0: Na, mikor?
1: Azt még nem tudom.
0: De a család biztos a készül.
1: Mikor sikerül összekapni a családot, azt még nem tudom, de rövidesen.
0: Gondolok itt Mónikára, Áberre, Balura.
1: Igen.
0: Ugye ők itt szépen sorban.
1: Igen.
0: Na hát kedves Éva, hogyha én azt mondom, hogy ők már valamivel készültek, akkor elárulok valamilyen meglepetést? Valamit tetszik már egy kicsit így gyanítani?
1: Hát sejtek.
0: Na, mi lehet valami. Az vajon?
1: Hát egy köszöntés.
0: Igen, és hol vajon ez a bizonyos köszöntés?
1: Nem tudom.
0: Debrecen kedvenc rádiója.
1: A beszél?

0: kedvesém, Morva és Szűcsenikő vagyok a Best FM rádiótól. Hát nagyon sok boldog születésnapot kívánok a mai napon.
1: Köszönöm szépen.
0: Nem jöttem ám üres kézzel, ugyanis a kisangyal cukrászdából a mai napon elvihet tőlünk egy 1848 tortát, ami nem más, mint kávé, rumos, csokis, meggyes torta.
1: Hát, jó hangzik.
0: Bizony, hogy...
1: Nagyon jó hangzik.
0: Hát ezzel készültek, ezzel legalábbis, ami az én részemet illeti, ezzel biztosan készült a család, aztán meglátjuk, hogy mi lesz még a további meglepetés, de remélem, hogy ezt a tortát a mai napon együtt tudják majd elfogyasztani.
1: Köszönöm szépen, biztos úgy lesz.
0: Örülök neki, Isten éltesse sokáig.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, boldog születésnapot, szuper napot, köszönöm. Jó egészséget, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra.

0: Ez a Best FM.
1: Mindig velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét, új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés. Folytatódik a meleg, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. A péntek reggeli üzemi balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt. Egy életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem klinikai központjába. Rajta kívül még egy súlyos és két könnyebb sérültet is Debrecenben látnak el. A tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás továbbra is tart, további 5 sérültet Miskolci kórházban ápolnak, közölte a Dehír portál. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés, több városrészben is új elnevezések kerülhetnek fel a térképre, köztük olyan is, amely a régi debreceni cserépvetők emlékét őrizni. A Bellegelő kertben a Zádor utcából nyíló utcakasza a szomszédos Hűvös utcához igazodva a Friss utca nevet kaphatja. Pallagon a régi Sárkút tanya emlékét őrizheti majd a Sárkút utca, míg Nagy Sándor telepen a Kishegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő területet nevezhetik el Cserépvető utcának. Emellett több meglévő utca folytatása is az eredeti nevet viselheti tovább, például a Gyalog, a Gizella és az Óiskola utca esetében. A végső döntést a közgyűlés hozza meg csütörtöki ülésén, írja a Dehír. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok

0: hallgathatja www.festéker.hu.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
2: Most is veled.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz. Határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni Nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
13: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
13: ott van veled
15: a Best FM.
13: A Best FM.

Napsütésjó idő is, persze a Best FM itt a 104.6-on. Pünkösd vasárnap is itt vagyunk, és pörgetem a zenei kedvenceket. Tudom, hogy sok mindenkinek nem a pihenésé a főszerep, hanem most is ugyanúgy dolgozik. Úgyhogy nekik kitartást én hozom a plusz energiát, de remélem, hogy azért holnap vagy ma délután már ők is tudnak egy kicsit pihenni. Nos, és hogyha már a jó időnél tartunk, akkor nagyon fontos megemlíteni, hogy a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedik a pollen terhelés is. Most a fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfafélék, valamint már a csalánfélék és az útifű is alacsony közepes tartományban alakul. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony közepes tartományban van, úgyhogy tényleg csak a fenyő és a pázsit, amire most figyelni kell a pollen allergiásoknak. Úgyhogy nekik is kitartást, és hát nyilván ők már tudják, tisztában vannak azzal, hogy a jó idő beköszöntével mire kell.

Játszom Debrecen zenei kedvenceit mindjárt Major Lazer és Justin Bieber közös előtte, viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy ugye már korábban is jeleztem, 28-30 fokot is mutathat ma a hőmérő, a bőrünk védelme nagyon fontos, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és van még egy dolog, amire lehet, hogy kevésbé figyelünk, de nagyon-nagyon fontos ez is, a jó napszemüveg. Ugye a jó napszemüveg az valódi UV védelmet ad a szemnek, az UV 400-as lencse például kiszűri a káros UV-a és UVB sugarakat, így védi a szemet az erős napsütésben, és nem csak stílusos, hanem mondjuk kényelmes tisztelátást biztosít, és hát persze segít csökkenteni a vakító fényeket a vezetésnél, vagy mondjuk a vízparton. Egy napszemüveg tehát nem csak jól áll, hanem vigyáz a szemünkre is. Ez nagyon-nagyon fontos, és egyébként nem kell 100 000 forintokat kiadni egy tökéletesen jó napszemüvegért. Nyilván egy drágább kategória, mint amit mondjuk megveszünk bárhol, de megéri belefektetni, hiszen a szemünk védelme nagyon-nagyon fontos. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Destination Calabria szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Közeledünk a déli kívánság műsorhoz, de előtte még azért a melancs cukrászda nyereményét valakinek vagy valakiknek szeretném átadni, mert hogy ma nagyon sok ünnepeltünk van. Például az Eszterek, az Elizák és a Vanessák is ünnepelnek, és hát a házasság évfordulósok is jó sokan vannak szerencsére. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy ki fogja elvinni a melancs cukrászda nyereményét. Sorsolok is! Szilágyi Endre, őt a felesége Szilágyi Kitti nevezte. Hát nyilván akkor tudják, hogy házassági évfordulóról van szó, méghozzá a második házassági évforduló, úgyhogy szívből kívánok nektek sok-sok boldogságot, és még nagyon sokszor ennyit. Tehát, hogy azért a kettő még elég fiatal, de nagyon-nagyon sokszor ennyit kívánok még nektek. A melancs cukrászdába meg tudjátok ünnepelni akár a mai napon is. Süti, kávé, kis nosztalgia, beszélgetés, akár ott a cukrászda teraszán átnézni a fotókat, megnézni a videót, és egy kicsit tényleg nosztalgiázni, úgyhogy szívből kívánok nektek sok boldogságot!
1: Most

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. 37 csapat versengett a DKV és a Debreceni Egyetem közös kétnapos projektjén, ahol a városi mobilitás kihívásaira kerestek megoldásokat. A résztvevők többek között azt vizsgálták, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az autózással szemben, illetve hogyan fejleszthetők a megállók kényelmi és akadálymentesítési szempontból. A versenyzők nyílt adatok és mesterséges intelligenciát is használtak az ötleteik kidolgozásához. A szervezők szerint a jelentkezők száma és a megoldások színvonala is felülmúlta a várakozásokat, közölte rádiónkkal az Unideb. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak el. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
1: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek, Bács Zalán csatlakozott a Lokihoz. A debreceni szakember azt mondta, gyermekkora óta a klub szurkolója, és célja, hogy még erősebb kapcsolatot építsen a DVSC, valamint a város és a fiatalok között. Bács Zalán korábban kommunikációs munkatársként már dolgozott a klubnál, az elmúlt időszakban pedig a Matchday Fesztivál szervezésében és az egyetemi közösségépítésben is részt vett. Tervei között szerepel az aktívabb szurkolói közösség kialakítása, a meccsnapi élmény fejlesztése és új közösségi programok indítása. Közben a DVSC az új szezonra is készül, a klub két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét, aki várhatóan külföldről érkezik, közölte a futballklub.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula.

30-as 9-33-104 a déli kívánságműsor zakatol, és itt jönnek folyamatosan a zenei kedvencek. Tamás tegnap lecsúszott a kívánságműsorról, viszont az öccsét szeretnénk meglepni, Pétert, aki a 28. születésnapját ünnepelte a tegnapi napon, és az egész család köszönti őt szívből, meg persze mi is itt a 104-6-on.

06 30 33 104. Betty írt nekem, hogy a barátnőjének Eszternek szeretne névnapja alkalmából üzenni. Nagyon-nagyon sok sikert kívánni a jövő hétre, fontos esemény előtt áll, viszont azt nem szeretné elárulni, hogy mi az. A kedvence pedig az Imagine Dragons és a Believer, és persze boldog névnapot, mi is ezt kívánjuk.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korán sem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most
3: a Best FM-en.
1: Most érezz.

90 zenei kedvencei szólnak a déli kívánság műsorban itt a 104.6-on. It's a new day, ezt választotta Bella, az anyukáját szeretné köszönteni, aztán érkezik majd a Walk With Me, ez pedig, ha jól látom, akkor Ákos kérése. Ez továbbra is a déli kívánság műsor pünkösd vasárnap, és itt a Best FM Rádió.

0: Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: A legismertebb pünkösdi népszokások közé tartozik a pünkösdi királyválasztás. Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést, gyereknapi élményjárattal készül a DKV. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Éri vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb biciklis útvonalak épülhetnek egészen Hajdúdorogig. A beruházás a Top Plus program csaknem 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. A tervek szerint új kerékpárút szakaszok készülnek, emellett több meglévő útvonalat is korszerűsítenek majd. A fejlesztés nem csak a környezetbarát közlekedés segíti, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja, és könnyebbé teheti a település részek elérését. A projekt várhatóan jövő év végére készülhet el, írja a HAON. Gyereknapi élményjárattal készül a hétvégére a Csokonai Nemzeti Színház és a DKV Debrecenben. Május 30-án és 31-én az egyes villamos vonalán a Dzsungel könyve hangulata elevenedik meg különleges díszletekkel és szereplőkkel. A gyerekek az őserdő világát fedezhetik fel a feldíszített szerelvényeken, sőt egyes járatokon Maugli történetének szereplőivel is találkozhatnak. A nagyállomásról a reggeli órákban induló villamosokon Bagira és K vezeti végig az utasokat a dzsungeltúrán. A program ingyenes, de az élményjáratokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mutat rá a Hajdú Press.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500

0: Bibi Rexadala közben kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra, hogy a Szabó házaspárt ne felejtsem el köszönteni. Szabó Ákos és Szabóné Terdik Krisztina ünnepelnek a mai napon 5. házassági évfordulójukat, és van egy kedvenc daluk, ami még egyébként felcsendült az esküvőn is, úgyhogy érkezik Kökény Attila, nektek pedig sok boldogságot.
1: Valami nem sikerül.

Debrecen zenei kedvencei és a déli kívánság műsor itt a Best FM-en. Pitbull, Krisztina Aguilera és a Fél Dész Moment érkezik mindjárt Nórika választására. Előtte viszont szól Ádám kérése, Dash, Young Fly és Azaria hármasa. Ő írt nekem, hogy szeretne minden autóban ülőnek, aki jelenleg most dolgozik, legyen taxis, villamosvezető, autóbuszvezető, teljesen mindegy. A lényeg, hogy a mai napon dolgozik, kitartást szeretne kívánni. Hozom a plusz energiát itt a 104.6-on.

Az elmúlt két órában szólt a déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, viszont most már vészesen közeleg a vége, úgyhogy én is búcsúzom, és mindenkinek csodás pünkösd vasárnapot és hosszú hétvégét kívánok, hiszen még a holnapi napunk is itt lesz arra, hogy egy kicsit tudjunk pihenni, feltöltődni, együtt a családdal lenni, vagy elmenni kirándulni, amit szeretnénk. A lényeg az, hogy érezzék jól magukat, töltődjenek fel, pihenjenek sokat, amennyit csak tudnak, de persze vigyázzanak magukra úton útfélen, csak a Best FM rádió, óvatosan közlekedjünk, és ebben a nagy melegben tényleg figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra és a bőrünk védelmére is. Az elmúlt pár órában Debrecen kedvenc rádiójában Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello, hello!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőrshow, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: Pont halmaz, határok nélkül.
4: Vonalfesztivál a Vojtina Báb Színházban május 29 és 31 között.
5: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
6: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
7: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
4: Részletek vojtinabábszínház.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
8: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
8: Ott van veled.
16: A Best FM.
17: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét, új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés. Folytatódik a meleg, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
17: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. A péntek reggeli üzemi balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A robbanás az Olefin 1 üzem újraindítása közben történt. Egy életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem klinikai központjába. Rajta kívül még egy súlyos és két könnyebb sérültet is Debrecenben látnak el. A tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás továbbra is tart, további 5 sérültet Miskolci kórházban ápolnak, közölte a Dehír portál. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés, több városrészben is új elnevezések kerülhetnek fel a térképre, köztük olyan is, amely a régi debreceni cserépvetők emlékét őrizni. A Bellegelő kertben a Zádor utcából nyíló útszakasz a szomszédos Hűvös utcához igazodva a Friss utca nevet kaphatja. Pallagon a régi Sárkút tanya emlékét őrizheti majd a Sárkút utca, míg Nagy Sándor telepen a Kishegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő területet nevezhetik el Cserépvető utcának. Emellett több meglévő utca folytatása is az eredeti nevet viselheti tovább, például a Gyalog, a Gizella és az Óiskola utca esetében. A végső döntést a közgyűlés hozza meg csütörtöki ülésén, írja a Dehír. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
18: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
19: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
17: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
1: A hírek után!
8: Indul!
1: Are you ready?

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 37.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.

A 90-es évek közepére a Catherine and Waves nevű csapatnak megcsapantak a lehetőségei, és úgy tűnt, szép lassan leáldozik a szerencse csillaguk. Ám ekkor jött a fordulat, ugyanis 97-ben az imént hallott Walking on Sunshine című dalukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivál Dublinban. A sikert azonban már nem tudták az előnyükre fordítani, mert nézeteltéréseik voltak, ezért 99-ben már a feloszlás mellett döntöttek. A most következő Metallicát 1981-ben alapította a dán származású Lars Ulrich dobos és az énekes gitáros James Hetfield Los Angelesben egy újsághirdetés alapján, amelyben dobos zenészeket kerestek. A Metallica nevet egy barát javasolta, aki azon gondolkodott, hogy milyen névvel indítsa el heavy metal magazinját. Az Eurotop 40-ben az egyik leghíresebb baladájukat hallgatjuk meg, ez a Nothing Else Matters, itt a Best FM-en.

0: Nekünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
1: Eurotop 40.
0: A 30.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz, határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Egy kontinens.
12: Egy slágerlista.
13: Európa legjobbjai.
14: Európa 40.
15: A 29.
16: A

Junior és Fernando közösen az Itt Anyás szólt itt az Eurotop 40-ben egykori hazai kedvenceink között, a fülbemászó női hangot pedig Erdélyi Csillának köszönhetjük, aki színész végzettséggel büszkélgetett, mellette pedig 2004 óta a legismertebb magyar DJ-kkel dolgozott együtt, és adta hangját a legnagyobb magyar diszkós lágerekhez. És ha már a hölgyeknél járunk, maradjunk is ezen a vonalon, hiszen szintén egy olyan hölgy érkezik, aki a 90-es években tűnt fel a tévéképernyőkön, méghozzá az Űrgammák című ifjúsági sorozatban. Ördög Alexa mindössze 16 esztendős volt, amikor Császár Előddel elénekelte a Tiltott Szerelem című romantikus lágert, ami a 90-es évek közepén az egyik legszerelmesebb és legtöbbet játszott dalok egyike volt.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. Debrecendrive.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.
10: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
10: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. 37 csapat versengett a DKV és a Debreceni Egyetem közös kétnapos projektjén, ahol a városi mobilitás kihívásaira kerestek megoldásokat. A résztvevők többek között azt vizsgálták, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az autózással szemben, illetve hogyan fejleszthetők a megállók kényelmi és akadálymentesítési szempontból. A versenyzők nyílt adatok és mesterséges intelligenciát is használtak az ötleteik kidolgozásához. A szervezők szerint a jelentkezők száma és a megoldások színvonala is felülmúlta a várakozásokat, közölte rádiónkkal az Unideb. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az Országos Vadászkamara szóvivője.
11: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak el. Rejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
10: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek, Bács Zalán csatlakozott a Lokihoz. A debreceni szakember azt mondta, gyermekkora óta a klub szurkolója, és célja, hogy még erősebb kapcsolatot építsen a DVSC, valamint a város és a fiatalok között. Bács Zalán korábban kommunikációs munkatársként már dolgozott a klubnál, az elmúlt időszakban pedig a Matchday fesztivál szervezésében és az egyetemi közösségépítésben is részt vett. Tervei között szerepel az aktívabb szurkolója, kolói közösség kialakítása, a meccsnapi élmény fejlesztése és új közösségi programok indítása. Közben a DVSC az új szezonra is készül, a klub két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét, aki várhatóan külföldről érkezik, közölte a futballklub.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
10: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
1: A hírek után indul egy újabb zenét.
12: Most is veled.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.
1: A 28.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 26.

Ismét egy filmzenét hallottunk itt az Eurotop 40-ben, méghozzá a Will Smith, Eva Mendes főszereplésével készült Randi Guru betét dalát. Az Amerikai Egyesült Államokban 2005. februárjában bemutatott film jól teljesített a jegypénztáraknál, és a kritikusok is kedvezően fogadták. A filmben elhangzó zenéket tartalmazó albumon főként R&B, soul, hip-hop és diszkó stílusú dalok hallhatóak. Ha azt mondom, hogy a kalapodat magadon tarthatod, talán keveseknek jut eszébe Joe Cocker neve. A Grammy-díjas angol blues és rockénekes jellegzetes rekettes mély hangja olyan produkciókat vitt világsikerre, mint például a You Can Leave Your Hair On című dal, amely egyes országokban a striptease himnuszának tekintenek. 1986-ból szól már is Joe Cocker dala itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 19. Come on, get

utolsó óta olyan a slágereket jegyez, mint például a Maradj velem, a Kőkök a hátsó udvarból, vagy éppen a most hallott Hazafelé című dalok. A korál fennállása óta számtalan nagy sikerű koncertet adott, a négy tagú együttes pedig végig hű maradt a korálos stílushoz, dalaiban ugyanúgy keveredik a rockos kemény hangzás, mint a lírai balladisztikus hangulat. Tipikus nyári sláger érkezik a 90-es évekből, az egykori hazai lánybandától, a Szelávitól, ez már a Váránkanyár, itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rode Stock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: A legismertebb pünkösdi népszokások közé tartozik a pünkösdi királyválasztás. Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést, gyereknapi élményjárattal készül a DKV. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: A Best FM-en.
7: A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
8: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
7: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb biciklis útvonalak épülhetnek egészen Hajdúdorogig. A beruházás a Top Plus program csaknem 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. A tervek szerint új kerékpárút szakaszok készülnek, emellett több meglévő útvonalat is korszerűsítenek majd. A fejlesztés nem csak a környezetbarát közlekedés segíti, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja, és könnyebbé teheti a település részek elérését. A projekt várhatóan jövő év végére készülhet el, írja a HAON. Gyereknapi élményjárattal készül a hétvégére a Csokonai Nemzeti Színház és a DKV Debrecenben. Május 30-án és 31-én az egyes villamos vonalán a Dzsungel könyve hangulata elevenedik meg különleges díszletekkel és szereplőkkel. A gyerekek az őserdő világát fedezhetik fel a feldíszített szerelvényeken, sőt egyes járatokon Maugli történetének szereplőivel is találkozhatnak. A nagyállomásról a reggeli órákban induló villamosokon Bagira és K vezeti végig az utasokat a dzsungeltúrán. A program ingyenes, de az élményjáratokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mutat rá a Hajdú Press.
9: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
7: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
10: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvenci. Eurotop 40. A 16.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.
3: A 13.

A 16-szoros Grammy-díjas afroamerikai R&B énekesnő Beyoncé negyedik albumáról szólt a Hello, az album pedig a 2010-es Grammy-díját adón 6 díjat is hozott az énekesnőnek. Beyoncé az 1990-es években lett világhírű, a világ egyik legnagyobb lánycsapata a Destiny's Child tagjaként, amely több mint 50 millió lemezt adott el világszerte. Az énekesnő emellett több filmben is szerepelt, 2006-ban a Rózsaszín Párduc című vígjátékban, és még ugyanebben az évben egy 81-es Broadway musical a Dreamgirls filmes adaptációjában is ő játszotta az egyik főszerepet. Egy norvég könnyűzenei együttesre folytatjuk, méghozzá az AHA-val, amely 1982-ben alakult Oszlóban. Az AHA legnagyobb sikere a 85-ben megjelent debütáló albuma volt, valamint ezen az albumon szerepelt az együttes máig legnagyobb slágere, a Take On Me, az egykori number one sláger pedig már is meghallgatjuk az Eurotop 40-ben, itt a Best FM-en.

0: Egy kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa Bében. A tizedik.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Top Sláger. Újabb Top Sláger. A Best FM-en. A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A nyolcadik.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Eurotop 40. A hatodik.

89-ben alakult meg a debreceni tankcsapda, akik a punk rock stílushoz vegyítették a hard rock és heavy metal hangzást, ezzel kialakítva a zenekar széles közönség táborát. A folytatásban pedig már az egykori 8 keres fenegyerek Dopman és Emilio közösét játsszuk itt az Eurotop 40-ben, amely Dopman beteg kisúgához íródott, ez a Nincsen arra szó, itt a Best FM-en.

0: egy újabb topsláger.
1: Újabb topsláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Eurotop 40. A negyedik.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz. Határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
7: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
10: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés. Folytatódik a meleg. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
12: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. A péntek reggeli üzemi balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A robbanás az Olefin 1 üzem újraindítása közben történt. Egy életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem klinikai központjába. Rajta kívül még egy súlyos és két könnyebb sérültet is Debrecenben látnak el. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás továbbra is tart, további 5 sérültet Miskolci kórházban ápolnak, közölte a Dehír portál. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés, több városrészben is új elnevezések kerülhetnek fel a térképre, köztük olyan is, amely a régi debreceni cserépvetők emlékét őrizni. A bellegelő kertben a Zádor utcából nyíló utcakasz a szomszédos Hűvös utcához igazodva a Friss utca nevet kaphatja. Pallagon a régi Sárkút tanya emlékét őrizheti majd a Sárkút utca, míg Nagy Sándor telepen a Kishegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő területet nevezhetik el Cserépvető utcának. Emellett több meglévő utca folytatása is az eredeti nevet viselheti tovább, például a Gyalog, a Gizella és az Óiskola utca esetében. A végső döntést a közgyűlés hozza meg csütörtöki ülésén, írja a Dehír. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
13: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
12: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Európa a visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten
5: Alex Warren és dala az Ordinary.
4: Kilencedik lett Joe, dala pedig az End of Beginning. 8. lett Harry Styles újdonsága. Ezen a héten Ré, aki nagy hívvel keresi a nagyőt. 6. Taylor Swift és a Fate of Aphelia. 5. A Tame Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula. A 4. helyen Taylor Swift és az Opel Light. 3. ezen a héten Bruno Mars újdonsága I Just Might. 2. lett Bibi Rexha, aki a Faithless dalát dolgozta fel. Ez a New Religion.
3: Az Eurotop 40
0: heti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
5: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: Egy kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Eszter nevű hallgatóinkat, az Eszter női név, héber vagy perzsa eredetű bibliai név, amelynek kettős jelentése van, egyrészt Mirtusz, másrészt csillag, bájos fiatal leány. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Csákányi Eszter, Ónodi Eszter, Nagykálózi Eszter színésznő, Győrvári Eszter újságíró és ön kedves Eszter, aki a rádiót hallgat.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. 37 csapat versengett a DKV és a Debreceni Egyetem közös kétnapos projektjén, ahol a városi mobilitás kihívásaira kerestek megoldásokat. A résztvevők többek között azt vizsgálták, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az autózással szemben, illetve hogyan fejleszthetők a megállók kényelmi és akadálymentesítési szempontból. A versenyzők nyílt adatok és mesterséges intelligenciát is használtak az ötleteik kidolgozásához. A szervezők szerint a jelentkezők száma és a megoldások színvonala is felülmúlta a várakozásokat, közölte rádiónkkal az Unideb. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
3: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak erre. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
2: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek, Bács Zalán csatlakozott a Lokihoz. A debreceni szakember azt mondta, gyermekkora óta a klub szurkolója, és célja, hogy még erősebb kapcsolatot építsen a DVSC, valamint a város és a fiatalok között. Bács Zalán korábban kommunikációs munkatársként már dolgozott a klubnál, az elmúlt időszakban pedig a Matchday fesztivál szervezésében és az egyetemi közösségépítésben is részt vett. Tervei között szerepel az aktívabb szurkolói közösség kialakítása, a meccsnapi élmény fejlesztése és új közösségi programok indítása. Közben a DVSC az új szezonra is készül, a klub két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét, aki várhatóan külföldről érkezik, közölte a futballklub. Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Mi szia hozott a barlangomba, hercegnő?
2: Beszélnem kell veled.
1: Rendítsek. Mit hoztál?
2: A naplómat. Minden este írok bele.
1: Mikor kezdted a naplót?
2: Azután, hogy először láttam a filmet.
1: Igazán?
2: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: A legismertebb pünkösdi népszokások közé tartozik a pünkösdi királyválasztás. Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést, gyereknapi élményjárattal készül a DKV. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
3: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
2: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb biciklis útvonalak épülhetnek egészen Hajdúdorogig. A beruházás a Top Plus program csaknem 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. A tervek szerint új kerékpárút szakaszok készülnek, emellett több meglévő útvonalat is korszerűsítenek majd. A fejlesztés nem csak a környezetbarát közlekedés segíti, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja, és könnyebbé teheti a település részek elérését. A projekt várhatóan jövő év végére készülhet el, írja a HAON. Gyereknapi élményjárattal készül a hétvégére a Csokonai Nemzeti Színház és a DKV Debrecenben. Május 30-án és 31-én az egyes villamos vonalán a Dzsungel könyve hangulata elevenedik meg különleges díszletekkel és szereplőkkel. A gyerekek az őserdő világát fedezhetik fel a feldíszített szerelvényeken, sőt egyes járatokon Maugli történetének szereplőivel is találkozhatnak. A nagyállomásról a reggeli órákban induló villamosokon Bagira és K vezeti végig az utasokat a dzsungeltúrán. A program ingyenes, de az élményjáratokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mutat rá a Hajdú Press. Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét, új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés. Folytatódik a meleg, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi robbanás több sérültjét. A péntek reggeli üzemi balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt. Egy életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem klinikai központjába. Rajta kívül még egy súlyos és két könnyebb sérültet is Debrecenben látnak el. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás továbbra is tart, további 5 sérültet Miskolci kórházban ápolnak, közölte a Dehír portál. Új utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés, több városrészben is új elnevezések kerülhetnek fel a térképre, köztük olyan is, amely a régi debreceni cserépvetők emlékét őrizni. A Bellegelő kertben a Zádor utcából nyíló utcakasza a szomszédos Hűvös utcához igazodva a Friss utcanevet kaphatja. Pallagon a régi Sárkút tanya emlékét őrizheti majd a Sárkút utca, míg Nagy Sándor telepen a Kishegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő területet nevezhetik el Cserépvető utcának. Emellett több meglévő utca folytatása is az eredeti nevet viselheti tovább, például a Gyalog, a Gizella és az Óiskola utca esetében. A végső döntést a közgyűlés hozza meg csütörtöki ülésén, írja a Dehír. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
2: Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
4: Nossa!

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fiatalok ötletei segíthetik a debreceni közösségi közlekedés fejlesztését. 37 csapat versengett a DKV és a Debreceni Egyetem közös kétnapos projektjén, ahol a városi mobilitás kihívásaira kerestek megoldásokat. A résztvevők többek között azt vizsgálták, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az autózással szemben, illetve hogyan fejleszthetők a megállók kényelmi és akadálymentesítési szempontból. A versenyzők nyílt adat és mesterséges intelligenciát is használtak az ötleteik kidolgozásához. A szervezők szerint a jelentkezők száma és a megoldások színvonala is felülmúlta a várakozásokat, közölte rádiónkkal az Unideb. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvívője.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak el. Rejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
3: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Új közösségfejlesztési vezetője van a DVSC-nek, Bács Zalán csatlakozott a Lokihoz. A debreceni szakember azt mondta, gyermekkora óta a klub szurkolója, és célja, hogy még erősebb kapcsolatot építsen a DVSC, valamint a város és a fiatalok között. Bács Zalán korábban kommunikációs munkatársként már dolgozott a klubnál, az elmúlt időszakban pedig a Matchday Fesztivál szervezésében és az egyetemi közösségépítésben is részt vett. Tervei között szerepel az aktívabb szurkolói közösség kialakítása, a meccsnapi élmény fejlesztése és új közösségi programok indítása. Közben a DVSC az új szezonra is készül, a klub két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét, aki várhatóan külföldről érkezik, közölte a futballklub. Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: A legismertebb pünkösdi népszokások közé tartozik a pünkösdi királyválasztás. Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést, gyereknapi élményjárattal készül a DKV. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
4: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
3: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, a város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb biciklis útvonalak épülhetnek egészen Hajdúdorogig. A beruházás a Top Plus program csaknem 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. A tervek szerint új kerékpárút szakaszok készülnek, emellett több meglévő útvonalat is korszerűsítenek majd. A fejlesztés nem csak a környezetbarát közlekedést segíti, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja, és könnyebbé teheti a település részek elérését. A projekt várhatóan jövő év végére készülhet el, írja a HAON. Gyereknapi élményjárattal készül a hétvégére a Csokonai Nemzeti Színház és a DKV Debrecenben. Május 30-án és 31-én az egyes villamos vonalán a Dzsungel könyve hangulata elevenedik meg különleges díszletekkel és szereplőkkel. A gyerekek az őserdő világát fedezhetik fel a feldíszített szerelvényeken, sőt egyes járatokon Maugli történetének szereplőivel is találkozhatnak. A nagyállomásról a reggeli órákban induló villamosokon Bagir és K vezeti végig az utasokat a Dzsungel túrán. A program ingyenes, de az élményjáratokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mutat rá a Hajdú Press. Folytatódik a nyárias idő Debrecenben és a térségben is, majd kedden tetőzik a kánikula, akkor már 31 fok is lehet. Most hétvégén még 27-28 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig csak 13 fokig hűlhet le a levegő, magas lesz az UV-sugárzás, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hát, köztörpék, hogy kijöttetek elbúcsúzni.
2: Vigyázz magadra!
1: Ti meg vigyázzatok apátokra, nehogy megegye egy cápa.
3: Hanili, anyuhaj, kahano oj, nahalanai.
1: Köszönöm, cimbora. Mit is jelent ez?
3: Hozz egy pólót ajándékba.
1: Jól van, hozok.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best FM-en.